0: nyagonyagovat, nyagonyagovum, nyagonyagovum, nyagonyagovum, nyagonyagovat, nyagonyagovum, nyagonyagovum, nyagonyagovum.
1: Esse gaiteiro tá se chacoalhando mais que um